0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 7-e péntek van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Srdačno vas pozdravljamo u dvosatnoj emisiji na hrvatskom jeziku s kojom smo uz vas do 10 sati. U današnjem programu donosimo reportažu s 32. šokačkog festivala kuhanja graha u Maču, koji je okupio 68 ekipa te brojne čuvare šokačke kulture i tradicije. Najavljujemo i jubilarni 10. hrvatski ljetni festival, koji će se sutra održati kod Brlobaša. Iz našeg arhiva izdvajamo prilog o Ondoru Begu, dobitniku Viteškog križa, reda, zasluga Mađarske, a emisiju ćemo završiti glazbenom razglednicom, razgovorom s violončelisticom Anom Rucner. Današnji program realiziraju novinarka Renata Balatinac, tonski snimatelj Ladislav Štraser, te urednik i voditelj Andrija Pavleković. Ostanite s nama u sljedeća 2 sata. Želimo vam ugodno jutro i dobar prijam.

0: A Deszki szerb templom harangját hallották. Deszk Magyarország déli részén, Szeged városától 15 kilométerre, a földrajzi bánát legészakibb részén,
1: a magyar-román-szerb hármas határ közelében fekszik.
0: Első ízben egy 1330-ból származó oklevél említi, mint 101 háza települést, amely a mai Deszk közigazgatási területén volt, és Staratorina néven ma is Deszk egy határrészén található. A község alapításának és a szerbek letelepedésének pontos ideje nem ismeretes. Az viszont biztos, hogy a falu a 15. században már Brankovics György spáhi birtoka volt. A település a történelmi események során többször elpusztult és újjáépült. A szerbeknél a vallás domináló szerepet játszott, és ezért volt számukra nagyon fontos a görögkeleti templom létesítése. Először fa templomot építettek, egy marosparti kis dombra, amely köré temetkeztek is. A templom többször leégett, ezért a sok javítás és újjáépítés után a gazdaságilag megerősödett szerbség új templomot épített. A templom végleges formáját 1863-ban nyerte el. A Jézus színeváltozásának szentelt szerb templom előbb az aradi, majd a temesvári püspökséghez tartozott. 1920 óta pedig a budai szerb ortodox püspökség temploma. A templom egyhajós, nyugati középtornyos épület. Barokkos vonalvezetési oromzat takarja el a nyeregtetős és irányítja a tekintetet a középen álló toronyra. A kis övpárkány felett fejezet nélküli pilaszterekkel keresztezett fali tükörben félköríves záródású harangablak helyezkedik el. Az óranyílásos főpárkány fölött hat elemes, két hagymatagozatos barokk, fakeresztes toronysisak helyezkedik el, amelyet a gömbön álló nagy aranyozott kereszt koronáz. A korabeli átlagos templomokhoz képest a deszki templomot harmonikus egységet alkotó, igen gazdag formálás jellemzi. A templom gazdag architektúrájával a délalföld jelentős építészeti emléke.

0: Egy korábbi műsor ismétlését hallják. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Nagy István. Egy korábbi műsor ismétlését hallják.
1: Adatközlő, táncos, előadó művész, táncoktató, a népművészet ifjú mestere. Ő Balogh Katalin, vagy ahogyan a szakmában mindenki ismeri, Katesz. A legendás táncos Balogh Béla lányaként már kisgyermek korában belecsöppent a színpad világába. Az elmúlt három évtizedben az otthoni tánchagyományok ápolása mellett a próbák, a profi táncstúdiók, a külföldi és hazai színpadi előadások töltötték ki az életét. Tanítványai között vannak amatőr és profi táncosok egyaránt, nevét jól ismerik mind a magyar, mind a cigány népzenei életben. Mai műsorunk főszereplője Balogh Katesz, aki pályájáról, táncról és kultúráról, tanításról és előadó művészetről mesél. Tartsanak velünk!

0: Meséljék ott ezt egy picit, hogy mikor léptél először színpadra, mint táncos?
1: Azt hiszem, hogy 1988-ban.
0: Ilyen pontosan tudod?
1: Igen.
0: Mert mi volt akkor?
1: Hát akkor voltam 10 éves, 9 éves voltam, amikor legelőször hivatalosan ellátogathattam egy táncterembe. Az teljesen más, amikor otthon, ugye egy zárt közösségben, egy családi eseményen a gyerekek, amikor táncolnak, és megtanulják azokat a lépéseket a szülőktől, nagyszülőktől, családtagoktól, és teljesen más az, amikor egy próbateremben ilyen nagyon szigorú és hivatalos kereteken belül kell tanulni, és hogyha rossz vagy, kizavarnak, ha elkéstél, akkor nem mehetsz be, akkor is kizavarnak. Tehát, hogy...
0: Fegyelem van.
1: Ajaj, azért egy táncterembe bekerülni 9 évesen, de hát engem az már akkor úgy elvarázsolt, hogy soha többet nem akartam mást csinálni. Nekem a tánc az igazándiból mondjuk azt, hogy egy házas, mint egy házasság. Egy nagyon-nagyon hosszú és nagyon mély érzelem, nagyon mély kapcsolat, vitákkal, súrlódásokkal.
0: Azt mondhatjuk, hogy te egyszerre vagy adatközlő, aki otthon megtanulta a hagyományos táncot, egyszerre vagy képzett táncos is, színpadi előadó is, tehát mindenféle szerepben felbukkansz. Ezeket hogy kell elválasztani egymástól?
1: Megtanultam valahogy így a hosszú-hosszú évek alatt az, hogy hogyan tudod elválasztani, és mikor kell elválasztani. Vannak olyan lépések, vagy vannak olyan motívumok, amit nem tudok máshogyan megmutatni, vagy elmagyarázni, mint csak adatközlő. És olyankor mondom is a tanítványoknak, hogy ezt most, mint adatközlő fogom neked megmutatni, vagy úgy fogom értelmeztetni, hasznos, hogy mind a kettőből tudsz profitálni, és mind a kettőhöz tudsz nyúlni.

0: Mesélj egy picit magadról, mit kell rólad tudni.
1: Édesapám Nagyecsedi olácigány származású, édesanyám pedig apai részről pesti olácigány, illetve anyai részről nagymamám pedig szlovák muzsikus cigány volt. Úgy nevelkedtem, hogy mind a kettőből kaptam, mind a két család kultúrájából, identitásából, szokásaiból. Van egy gyermekem, és hát ő is belecsöppent. Tehát a mi gyerekeinknek nem volt olyan kiváltságos helyzete, hogy eldöntse, hogy 3 éves korában jön-e velünk próbára, vagy nem. Nekem is, a te gyermekeidnek, az én gyerekemnek az egy olyan természetes közeg, egy olyan természetes hétköznapok, hogy próba van, és akkor megyünk próbára. És hát az én gyerekem is így nőtt föl, mint szerintem sok művésznek a gyereke. 3-4 évesen már ütötte a kannát, meg mindent is, amit lehetett, és aztán szépen olyan 6-7 éves korában otthon elkezdett táncolni, próbálkozott, és nyüstölte magát. Rettenetesen sokat nézte apámnak, még akkor VHS kazetta, és le tudtam ültetni őt 3 óra hosszára. Nyilván ő is táncos lett, és zenész.

érdekes, mert ugye apám, amikor már úgy gondolta, hogy már nem annyira akar táncolni, vagy már nem azt az örömét látja benne, hanem lehet, hogy inkább leül kannázni. És a gyerekem most ugyanezt éli, pedig a táncművészeti főiskolán végzett, ott járt gimnáziumban. Lehetősége adódott arra, hogy még profibban és szélesebb körben tanulhasson, rendkívül nagy anyagot tudhat magáénak, de most neki ott van a lelke, hogy inkább zenélni szeret. Harmadik generáció, aki ebben megtalálja önmagát, most, hogyha éppen egy tánc során, vagy éppen egy zenekarban, én nem bánom, de ott van, de benne van, és ott van a sűrűjében. Szerintem büszke lenne rá apám.

0: Édesapám Balog Béla volt, nagyon nagy táncos hírében áll, hál' Istennek a mai napig, pedig sajnos már elég régóta nincsen köztünk, de úgy a magyar néptánc világban, mint a mi saját közösségünkben még mindig tudják, hogy kicsoda. Hát ahogy teltek, múltak az évek, és ahogy tanultam édesapámtól, illetve ugye azok a nyári táborok, amikben részt vehettem. Akkor például a Molnár utca, az is egy nagyon meghatározó helyszíne volt az életemnek, mert még az Almási téren a cigány kultúrát, úgy a Molnár utcában pedig a magyar néptáncnak a világát, a varázsát és a táncait ismerhettem meg.
1: Itt vagyunk a 7. kerületben az Almási téren, ez szerintem mind a kettőnknek nagyon sok emléket hoz elő. Neked például mi jut eszedbe az Almási téri szabadidőközpontról?
0: Sok művésznek, sok zenésznek, sok táncosnak. Ez egy bölcső volt, én azt gondolom, amikor mi gyerekek voltunk, illetve amikor ti voltatok fiatalok. Ez egy olyan kulturális bölcső volt a magyarországi cigányságnak, amit szerintem soha nem feledünk. Számtalan program, fesztivál, előadás, koncertek, lemezbemutatók,
1: táncházak,
0: egy hely, ahol mindenki és mindenki együtt volt. Ez volt az a helyszín, ami szerintem ennek a kulturális közösségnek megmutatta azt, hogy hogyan lehet együtt, egymás mellett még előrébb lépni, megfejlődni. Ahogy haladtunk előre, ugye én úgy mentem apuval országról országra, fesztiválról fesztiválra, így bővítettem a tudásomat, és ha jól emlékszem, akkor olyan 13-14 éves korom óta tanítok, és hogyha visszagondolok, akkor egyértelmű, hogy azt nem feltétlen lehetett tanításnak nevezni, de nagyon örülök, hogy apu ezt megtette, hogy úgy bedobott, hogy na, akkor gyerünk, erígy, haladj, és akkor mutassa, csinálj, mert hogy azok a lépcsőfokok, igen, hogy 13, 15, sőt, még 25 évesen is, vagy még később, vagy 35 évesen, hogy mi az a tematika, mi az a rendszer, ami szerint tanít az ember, vagy mi a hasznos egyáltalán abból. Úgyhogy ha nagyon röviden szeretném összefoglalni azt, hogy én ki vagyok, egy táncot, egy művészetet imádó embernek tartom magam, táncos vagyok, táncművész vagyok, mindig is az életem meghatározó része volt a tánc. Nagyon örülök, hogy arra ösztönzött és arra nevelt édesapám, tehát hogy a tanulás, mindig is szerettem új táncokat tanulni, és ebből én profitáltam is nagyon sokszor. Na! Nagy ecsedi cigánytáncot fogunk a továbbiakban is tanulni. Most átvesszük gyorsan, amit néztünk délelőtt, és akkor folytatjuk. Természetesen Pákóék fognak zenélni. Figyelj, kettő!

0: hogy te tanítasz, ezt saját magad fejlesztetted ki, vagy ezt tanultad?
1: Kérdésedre a válasz az is. Tanultam apámtól, és tanultam azt, amit hozott maga az élet, a szituáció. Azt tartom a legfontosabbnak, hogy egyes figurát, vagy a motivumoknak a jelentését megmagyarázzuk, és amennyire csak lehet, lebontsuk. Hál' Istennek nagyon sok réteg jár hozzám, tehát akár a profi táncos, a félprofi, az amatőr, és csak mondjuk a hobbi táncos. És fontosnak tartom azt, hogy megértessük azt, hogy egy-egy figurának, egy-egy motivumnak mi a jelentősége, hogy én azzal a lépéssel mit szeretnék kifejezni, akár magam felé, akár a táncos párom felé, vagy pedig a közönség felé. És hát sikeres, tehát azért hál' Istennek nagyon sokan táncolják a nagyecsedi cigány táncot, a nem cigány származású emberek. Forgás 2!

0: egy ilyen tánctanítás során, azért most itt 6 óráról beszélünk, tehát azért sétálj le 6 órát. És most nem sétálunk, mi táncolunk. És ugye, ahogy táncolok, én közben beszélek. Tehát azért ez egy nagyon-nagyon intenzív 6 óra, amit leginkább azért szeretek, és ahogy látom, a résztvevők is azért szeretik, mert pont itt van az az idő, amikor ki lehet bontani, illetve innen még egy feljebb szint, az pedig a tánctábor, ahol több napon keresztül van 6 óra arra, hogy ezeket a dolgokat megtanuljuk, illetve levezessük, kibontsuk, megértsük, átéljük. Nagyon fontos az, hogy például egy tánctábor során betekintést engedünk a kultúránkba, és abból egy csomó-csomó minden világossá válik. Ugye látják a résztvevők azokat a iratlan szabályokat, mondjam így, amik szerint mi élünk, és ez nagyon-nagyon sokat segít nekik. Egy nagyon nehéz táncról beszélünk, nagyon összetett előadás módjában, a kivitelezésében, mindenhogy. Ezt szerintem a legszebb. Hogyha tombolni akarsz, úgy igazán tombolni akarsz, az nagyon könnyű. Mert ugrálsz, hadonászol, nem tudom, futsz két kört, de éld meg azt az örömöt, amit mondjuk a tombolás ad a lelkedben, úgy, hogy nem futhatsz körbe. Tehát vannak szabályok. És pont, hogy a lelkedben lesz az a szépség, meg az a szabadság, amit ad maga a tánc, amit mondjuk egy tombolással, a kezeddel, meg a lábaddal, vagy így nagyon nagyban tudnál kifejezni. A táncnak a szerkezete úgy néz ki, hogy van egy építkezés, és van egy megtörés. És ez folyamat. Felépítek, török, felépítek, török. És ettől is nagyon szép, és ettől is nagyon nehéz. És én azt szeretném most nektek megtanítani, hogy ezeket a töréseket, ezeket a finomságokat hogyan tudjátok magatokból előhozni. Tehát, hogy ha már csak a bekezdőket nézzük, itt már rögtön lesz legalább 2-3 díszítő. Tikita, tikita, tikita, tikita. És ehhez még hozzájön az, hogy a súlylábadon van bokából tititá. Jó? Nézzük meg, hogy? Én nem érzem magamat ott azon a szinten, hogy ugyanoda fölemeljem magamat, ahol apám volt, vagy van. Tehát azért mondom, hogy nem tudom, hogy örülne, vagy büszke lenne rám. Hát igyekszek, de egyébként nem kötelességemnek tartom. Abszolút kötelességemnek tartom. Ha mi nem csináljuk, akkor ki csinálja? Balogh Béla elkezdett építeni egy hidat, amit azt gondolom, hogy ennyi év után ez a híd elkészült. A nem cigányok elindultak emitt azon a hídon, a cigányok elindultak amott azon a hídon. Azt gondolom, de inkább érzem, hogy össze is találkoztunk. A másik, ami ebben nagyon jó, hogy olyan emberek járnak hozzám, akik máshogy nem találkoznának. A tánc, ez a fajta érdeklődés hozza őket össze.
1: Egymással se találkoznak, nem, de cigányokkal se nagyon találkoznak.
0: Nem, eleve az, hogy egy másféle kultúra iránt érdeklődjön. Tehát ahhoz már kell egy befogadás, ahhoz már kell egy nyitottság. És így, hogy még inkább belelát a miértekbe, a hogyanokba, az meg még inkább emeli a lelkükben és a fejükben azt, ami már eleve megvan nekik, és talán ez az, ami engem így még mindig és mindig visz előre, hogy hát ezeket az embereket kapcsoljuk össze.
1: Azt megállapíthatjuk, hogy a te munkád sokkal több annál, mint aminek látszik.
0: Remélem.

0: Édesapádra, ha visszagondolsz, mi az, amit ő tőle átvettél?
1: A fegyelme és a kitartása, vagy hogy egy művésznek, vagy mit szabad, vagy mit illik, mit nem illik megtenni. Engem úgy nevelt édesapám, hogy egy művész a politikától mindig és minden körülmény között mentesnek kell lennie. Vagy ahogy ő egy nagyecsedi cigány emberként, ahogy tudta magát európai embernek érezni. Meglátta azt, hogy cigány és nem cigány közt a tánc miféle kapcsolódási pont. Hogy a művészet, a tánc által, a zene által, hogy micsoda összekapcsolódás lehet emberek és emberek közt. És látom fiatal táncosokon, középkorú táncosokon, hogy ez a versenyorientálódás, hogy nekem azt meg kell nyernem, mert attól leszek jó táncos, vagy és én ezt apun sosem láttam, ő mindig és mindig egy rendkívül egy alázatos ember volt. Az én gyermekem is ugyanígy nőtt föl, hogy lehet menni versenyezni, menjünk versenyezni, mert tapasztalatnak ez tök jó. Nézzük meg, hogy milyen az, amikor ott van 200-300 versenyző, és te megnyered. De nyilván, hogy az sem így van, vagy éppen amikor megkaptam a Népművészeti Ifjúmestere díjat, tehát az nem úgy van, hogy majd akkor jó, akkor majd ott ellazáskodok, meg fölmegyek. Tehát nyilván az egy komoly verseny. Tehát, hogy a gyerek is abban nőtt föl, hogy elmehetünk versenyezni, és hogyha nyerünk, akkor tök jó, nagyon jó, örülünk neki, ha nem, akkor sincs semmi baj. Ezek a dolgok, amiket én gyereknek megtapasztalhattam, és amit tanulhattam édesapám mellett, örülök, mert megmaradtak, és a gyerekem is megkapta azt a fajta gondolkodást, vagy azokat az elveket, amiről azt gondolom, hogy tényleg a mai napig megállják a helyüket.

0: Mit jelent az, hogy színpadon táncolni?
1: Kinek mit jelent a színpad? Nekem részem volt abban, hogy édesapám megtanította és megmutatta, hogy mi az, hogy színpad. Szerintem a színpad egy nagyon különleges helyszín, és ahhoz nagyon méltó, tehát tudni kell viselkedni, méltóan kell viselkedni a színpadhoz. Én azt gondolom, hogy a színpad az egy szentély. Nekem a színpad mindig is egy magasztos helyszín volt, és az is, az energia és az idő, ez rendkívül fontos egy előadás kapcsán. Tudnom kell beosztanom az energiát. Nem véletlen vannak azok az emberek a színpadon, akik ott vannak. Kőkemény munka, fizikai munka, felkészülés, hosszú-hosszú évek, tanulása, kitartása, szenvedése. Az nem csak a mosolygásról szól, ugye? Nyilván a néző már csak azt látja, de ami ott van a háta mögött, tehát hogy ez egy elképesztő felkészülés. És nem tudok azzal egyet érteni, hogy most én kitalálom, hogy festő leszek. Lehetek festő, tehát nincs ezzel baj, csak nyilván kell hozzá egy olyan sok éves tanulás, sok éves tapasztalat és rutin, hogy azt mondhassam, hogy akkor én festő vagyok.

0: Amikor színpadon vagyok, egyedül, akkor nyilván az a feladatom, hogy elkápráztassam őket. Független attól, hogy 20 ember, 30, 200, 4000 ember, aki éppen a nézőtéren ül, ugye nekem olyankor az a feladatom, hogy azok az emberek rám figyeljenek. A táncháznál is ugyanez lesz a feladatom, mert meg kell győznöm akár 4000 embert, hogy csinálják már, amit én szeretnék.
1: Számít-e az, hogy kinek táncolsz, kinek a zenéjére? Ismered a zenekart,
0: abszolút.
1: Nem ismered a zenekart? Csak...
0: Abszolút. Azt a táncot, azt a figurakészletet, azt az előadásmódot abszolút a zenéhez kell igazítani, úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy kivel dolgozom, kinek a zenéjére táncolok. Amikor engem fölhív a Karaván Família, és meg se várom, hogy mit

0: A fiatalokban azt látom, hogy egyre inkább tűnik el az alázat, a tisztelet, akár emberek felé, akár a szakma felé. Ma már mindenki és mindenki tánctanár, ma már mindenki és mindenki zenész. Azok az együttesek és azok a táncosok, akik ahol tartanak, vagy amit elértek, azért ott vannak lépcsőfokok, és nem véletlen. És ehhez meg kell érni, fel kell nőni. A fiatalokban ez nincs meg, vagy hogyha igen, akkor elvétve. Azért van előttük igencsak sok-sok példa olyan szegmense a kultúránknak, amiből lehet, igenis lehet meríteni.
1: Balogh Katesz, mi a jövő, mit gondolsz? Te ugye rengeteg mindent csináltál, tánctáborok, tánckurzusok, táncházak, előadó művészi pálya, stb.
2: Stb. Tehetségkutatás.
1: Rengeteg dolgot, amiről nem is tudtunk beszélgetni. Hogy hogyan látod a jövőt?
2: Nyilvánvalóan a fiatalság, tehát a következő generációban van a jövő, ez egyértelmű, de ahhoz kellene olyan forrás és olyan lehetőség és olyan segítség, amivel az utánunk jövő generációk megkapják azokat az alapokat. Tehát, hogy a hagyományőrzés, hogy ez eszméletlen fontos mindenféleképpen, mert így egy ilyen 10-15 év, és így nagyon-nagyon szépen elveszik a hagyományőrző cigánykultúra, úgy a zenében, mind a táncban. Magam tekintetében pedig, ahogy mondtad, olyan sok mindent csináltam már, és de lehet, hogy még csinálnék. Tudod, szokták mondani a táncosokról, hogy öreg táncosok. Jó magam is, öreg táncosnak számítok. De az nem azt jelenti, hogy már nincs ötletem. Tehát, hogy nagyon sok ötletem van, hogy mit szeretnék. Türelmes ember vagyok, és kivárom a soromat, hogy hát, ha még összejön, hogy még sor kerülhet erre. Ez a 30 év, ez a 30x év, mondtam neked az előbb, hogy mint egy házasság, hát van benne lent, van benne fönt, és nyilván a nézőnek azt nem is kell látni. Persze. Azokat a dolgokat, amik a háttérben zajlanak. Tehát az, hogy te 6-700 kilométert utazol egyik helyszínről a másikra, az, hogy reggel fél hétre érsz haza, és közben reggel 10-kor már indultál. És ezek nehézségek, nyilván nehézségek, de közben meg valamiért akkor is imádjuk.

0: Mai műsorunkban Balogh Kateszt táncost, a népművészet ifjú mesterét mutattuk be. Az MR4 Három Szólamra című roma magazin magyar nyelvű fél órája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, alu ungu rádió palimba da beás adásúj. Palimba tászvetény.
3: Bună ziua, vedei, dragul domn, Ilona mi sfata lutița. Astăzi povește vița auzi, numai puneți urece. Povastă. Măgaru, a fost odată unde nu a fost. Odată, dragul domn, un băiaș. Avea el 3 fece. Dar cum nu, nu le plășe. Odată mai eu zis, bara-mi vardu și dracu, dar be o zis asta. Maș acolo o fost 3 drac și o dus-o pe fecele. Mai mult nici nu a văzut băiașul pe fece. Da, după aia, pe o dobă, o bănăit el ca așa o sfătăit. Da, atunci, mana, o putut ce să facă. Cum trișea doba

Jupka már 6 éves korában bekerült a Szkópjei Rádió gyermek rádiójátékainak együttesébe. Később musicalekben szerepelt és gyermekműsorokat vezetett. Így már fiatalon otthonosan mozgott a stúdiók világában és a színpadon.

az Adio Jupka pályafutásának egyik legfontosabb dala lett. 1970-ben ezzel nyerte meg az aténi nemzetközi dalfesztivált, 70 ezer néző előtt. A dal görögül előadott befejezése valóságos ünneplést váltott ki a stadionban.

Az igazi áttörést az 1967-es szkópjai fesztiválgyőzelem hozta meg Ljubka számára. Ekkor figyelt fel rá a Jugoton, zágrábi felvételének hangszerelője, pedig később férje és alkotótársa Nikica Kalogyera lett.

berni énekversenyen Ljubka Tereza Kesoviával és Miro Ungárral képviselte hazáját. Produkciója minden zsűritaktól a legmagasabb pontszámot kapta, így a csapat az aranymedvével térhetett haza.

A berni és az athéni győzelem után Jupka előtt megnyíltak a nemzetközi színpadok. Japánban 12 000 néző előtt énekelt, Németországban pedig hosszú turnékon német nyelven lépett fel. Mégsem költözött külföldre. Nikica és Zágráb jelentette számára az otthont.

0: lijepa.
1: Ljubka Dimitrovska közvetlen, szerény és érzékeny művész volt. Úgy tartotta, hogy izgalom és érzelem nélkül nincs hiteles színpadi előadás. Hangja ma is tovább él dalaiban. Búcsúzunk tőle azzal a szeretettel és derűvel, amelyet egész életében közönségének ajándékozott.

0: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: A Voce Românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 7-e péntek van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušateljice i poštovani slušatelji. Srdačno vas pozdravljamo u dvosatnoj emisiji na hrvatskom jeziku s kojom smo uz vas do 10 sati. U današnjem programu donosimo reportažu s 32. šokačkog festivala kuhanja graha u Mahaču, koji je okupio 68 ekipa te brojne čuvare šokačke kulture i tradicije. Najavljujemo i jubilarni 10. hrvatski ljetni festival koji će se sutra održati kod Brlobaša. Iz našeg arhiva izdvajamo prilog o Ondoru Vegu, dobitniku Viteškog križa, reda, zasluga Mađarske, a emisiju ćemo završiti glazbenom razglednicom, razgovorom s violončelisticom Anom Rucner. Današnji program realiziraju novinarka Renata Balatinac, tonski snimatelj Ladislav Štraser, te urednik i voditelj Andrija Pavleković. Ostanite s nama u sljedeća dva sata. Želimo vam ugodno jutro i dobar prijam.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most csütörtöki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a lovári és a görög félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Egy korábbi műsor ismétlését hallják. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Nagy István. Egy korábbi műsor ismétlését hallják.
1: Hangok, lépések, színek. Mai műsorunkban 3 fiatal művészt ismerhetnek meg. Elsőként bemutatjuk Duka László jazzhegedűst, azután Boda Péter énekes táncossal találkozunk, végül, de nem utolsó sorban pedig Bódi Barbara festőművész otthonába látogatunk el.

0: Laci, picit mesélj már magadról, hogy zenész családból származol?
1: Édesapám ugye Duka Attila zongorista volt, sajnos már 3 éve elköltözött a más világra. Abban az időben, amikor ő fiatal volt, ő hozzá jártak a, úgymond a nagyok, a zenészek, így ugye muzsikálás után elmentek, ugye beültek a bárba, megittak egy-két italt, a tapu zongorázott, énekelt, ugye mert bárzongorista énekes volt. És van a nagybátyám, ő a Duka Norbert, a bőgőművész. Nekem a nagypapám volt igazából, aki nagyon ismert volt, a Duka Laci, ugyanúgy hívták, mint engem, és ő cigányzenész volt, idősebb Járóka Sándorral játszott, Toki Horváth Gyulával, és még rengeteg régi nagy neves primásokkal. Anyai részről is nagyon sok zenész családtagom van, például a nagybátyám, ő Bíró Antal, ő is zongorista, és óceánjáró hajókon szokott zenélni.
0: De akkor nem volt kérdés, hogy te zenész ember leszel.
1: Nem, hát ugye a bátyám van egy édes testvérem is, a Tibi, Duka Tibi, ő meg bőgős lett, úgyhogy az egész család ugye zenész, már visszamenőleg nem tudom hány évvel.
0: Laci, te hogy nem zongorista lettél?
1: Hát ez nálam nem volt kérdés, mert ugye hiába ugye apukám zongorista volt, de igazából nekem körülbelül 3 éves korom óta tudom, hogy én hegedűs akarok lenni. Apám vett nekem egy ilyen kis vas hegedűt, és azzal játszottam. Én mindig sírtam, amikor ment muzsikálni, fölöltözött. Én meg mindig mentem oda, hogy apu, én is akarok menni veled. Klasszikus zenét is tanultam, de a hagyományos cigány zenével kezdtem, úgymond, meg a jazzzel kezdtem. Kint laktunk Brüsszelbe, és ott ismertem meg egyébként Robi Lakatost is, és őtől tanultam. Régen úgy voltak ezek a, úgy a szokás nálunk, zenész cigányoknál, hogy hát, hogyha van egy gyerek, akkor ugye beteszik egy zenekarba, mint tanuló. És akkor én ott voltam tanuló a Robinál, úgyhogy így kezdődött. Hagyományos cigány zenekarba voltam, ugye a Robival. Apám ugye meg jazz zongorázott, és hát ugye az volt az érdekes, hogy 11 éves voltam, amikor elkezdtem hegedülni, és az már nagyon későnek számít. Utána hazajöttem, ugye, mert abban az időben még mi diszidáltunk.
0: És mennyi időt éltetek ki?
1: 17-et. Itthon zeneiskolába jártam, egy év alatt raktam le a 6-ot. Felvételiztem a konziba, de hát ott kezdtem el igazából tanulni hegedülni, mert addig csak muzsikáltam. Tehát tudtam muzsikálni, de igazából semmi más nem tudtam. Nem tudtam, hogy milyen húrok vannak a hegedűn, milyen hangok, hogy kell, meg mit kell. Meg hát ugye jó tanárom is volt, a Bodonyi Pista bácsi, Isten nyugtassa őt. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában ő volt az egyik tanárom. Ő egy fantasztikus ember volt. Olyan lelke volt neki, meg annyira jól tudott tanítani.

0: legutóbb például Robi Lakatos jazz versenyt, azt te nyerted meg.
1: Egy nemzetközi improvizációs hegedű verseny volt, és igen, ez sikerült nekem megjelenni.
0: Kaptál egy szép hegedűt is fődíjként.
1: Igen, egy gyönyörű szép hegedűt kaptam a Fabien Gramtól.

0: Azt mondja, most a zenekaroddal ezzel játszottál ezen a hegedűn.
1: Igen, ez a zenekar, ez a Budapest Gypsy Swing nevű zenekar. Ez az egyik barátom, Illés Ferenc, gitáros, ő most nem volt itt, mert ő dolgozik. Ez a mi közös zenekarunk. Így együtt játszunk. Itt is szoktunk játszani, meg a Déri nébe is minden vasárnap és minden kedden este. Ez a tököli étterem, de ez is megváltozott, már nem tököli, hanem szaletli étterem lett. És itt szoktunk, itt meg vasárnap szoktunk játszani déltől háromig.
0: A zenekar tagjait mutasd már be, légy szíves.
1: A gitáros, ő egy francia, és úgy hívják, hogy Denis Passaland. A bőgős, Molnár Péter. A dobos az Lakatos Pecek Ernő, Illés Ferenc a gitáros, és én vagyok hegedűs. A zenének, ennek a jungle gypsy jazznek pont az a lényege, hogy érzésből jön. És hogyha most úgy kívánja, hogy most 10 kört ráz, vagy improvizál, akkor hogyha neki annyi esik jó, akkor annyi. De van olyan, amikor csak egy kört ráz, és így néz rám, hogy hagyjál, most nem akarok. És akkor ne sírunk a nevetésbe, hogy na, mi van veled?

0: egy számot, ugyanúgy nem játszotok le sosem.
1: Hát nem nagyon. Nekünk az a jó, amikor látjuk, hogy a vendégeknek tetszik, amit játszunk, amikor látom, hogy esznek, beszélgetnek, akkor kicsit visszafogom magam, lassabb számot játszok. Az az érzés, az a kontaktus, azért az nagyon fontos. Voltam tanuló a Robinál, a Járókacsanyinál is, és azért ott azért nem csak muzsikálni tanították meg az embereket, akik ott voltak, hanem megtanították arra, hogy hogy kell viselkedni, hogy kell nézni a vendégeket, mire kell figyelni, hogy kérdezem meg, hogy mit szeretne hallani, mit játszhatok.
0: Faci, hogy látod, a külföldiek vagy a magyarok kedvelik jobban ezt a stílust?
1: Ezt a fajta zenét, ezt a fajta cigányzenét, a gypsy jazz, mondhatom, hogy ez mindenki szereti. Tehát külföldiek, magyarok imádják, mindenki táncol, mozog, tehát ez egy nem egy szomorú zene.

0: ugye több zenekarban is vagyok, vagyok a Tóth Vera kvártetben, vagyok a Kamarács Iván zenekarában is, meg vagyok ugye ezzel a Budapest Gypsy Swing zenekarral is, és ugye vannak, mindig vannak koncertek, vannak stúdiófelvételek. Az Isten irányítja az én életemet, meg szerintem mindenkiért. Nem játszottam körülbelül 15 évig, és mást csináltam, mást kellett dolgoztam. Tehát nagyon rossz volt. Hál' Istennek most már ez megváltozott, de akkor sok mindent megértettem, hogy ennyi. Még nem volt ott az ideje, és visszagondolva így, hogy most mesélem neked, örülök neki. Mert hogyha eljött volna akkor valamilyen szerencse, vagy valamilyen nagy dolog az életemben, biztos vagyok benne, hogy elrontottam volna. És most már megbecsülök mindenkit, mindent, és mindenkinek megköszönök mindent, mert semmi sem természetes. Van egy csodálatos, szép kisfiam, 10 éves, ő Zsiduka Lacikának hívják.
1: És viszi tovább a hagyományokat?
0: Most ő is elkezdett tanulni hegedülni. Nagyon tehetséges, nagyon ügyes, amire nagyon büszke vagyok.
1: Azért nagyon fontos, hogy azt csinálhatod, amit szeretsz.
0: Ez igen, ez nagyon nagy dolog. Zenéből élek, ez nekem nagyon nagy boldogság és öröm. Ez nagyon jó.

0: Mesélj egy picit, hol is vagyunk most pontosan?
1: Mánfán vagyunk, 2012 óta lakunk itt. Nagyon szép kis baranyai község, Pécs és Komló között helyezkedik el.
0: És te ugye Pécsen dolgozol, akkor közel van.
1: Így van, úgyhogy 10 perc alatt benn vagyok a munkahelyemen, a Gandhi gimnáziumban.
0: És ott mi is a feladatod?
1: A hagyományőrző csoportot vezetem, tanítom a gyerekeket.
0: De azt jelenti ének, tánc?
1: Ének, tánc, így van.

0: Mesélj egy picit a gyökereidről. Én törökszentmiklósi születésű vagyok, az Jászlón-Kunszolnok megyébe van. Multikulti családból származom. Anyai ágról inkább a zsidó família, apai ágról pedig a cigány. Úgyhogy mind a két kultúrából nagyon sok mindent kaptam, amiért nagyon hálás vagyok nekik. Apai ág ugye a nagyanyám része Erdélyből jöttek át, az ő szülei. Nagyapai ág az pedig Békés megye, de az is érdekes, hogy ott Komárdi és Arad környékéről jöttek át, ott ők is Erdélyből. Ők inkább magukat lavutáromnak hívták, muzsikusnak.
1: Tehát zenészek voltak?
0: Igen, viszont beszéltek cigányul.
1: És hogy indult a te kultúrád és tevékenységed, vagyis az, hogy te elkezdtél cigány hagyományokkal foglalkozni?
0: Hát ez teljesen véletlenül. Nem akartam én ezzel különösebben foglalkozni. Majd én a törökszentmiklósi Miklós néptánc együttes beiratott be apám, hogy én magyar néptáncot tanuljak, és egy nagyon-nagyon kiváló mesterem volt a Gál András személyében, aki Máté Szalkáról költözött Törökszentmiklósra. És hát ő felfigyelt arra, hogy valamilyen szinten én táncolgatok cigány táncot, és elküldött engem a Balázs Guszti táborába. Ez 89-ben volt. Hát a tánccal ott kezdtem el foglalkozni, tanulni.

0: az az érdekes, hogy ez ilyen hobbi szint, még akkor is hobbi szinten volt, nagyon szerettem csinálni. Én állatorvos akartam lenni. Mezőgazdasági szakközépbe jelentkeztem, állattenyésztő szakra, ami sajnos az első év után tehát nem jött össze, el kellett mennem, szobafestő szakmát tanultam, el is végeztem, és aztán leérettségiztem, és felkerültem Budapestre, mint utcai szociális munkás. Az akkori kollégám, a Rostás Csabi, az Almási téri szabadidőközpontban volt mindig ilyen táncház, az ő segítségével tartottunk egy táncházat, ahol ugye zenélt a Rományi Róta együttes.
1: Régi idők.
0: Igen, és hát azok egy nagyon-nagyon jó időszak volt.
1: Ugye te nem csak táncolsz, te énekelsz is.
0: Na ez is hobbi szinten kezdődött. Hát amit otthon hallottam, meg amit még apám is megmutatott, ilyen Wieg Rudolf gyűjtéseket, a régi Szalagos Magnón. Mámi is sokat énekelt nekem, mesélt, az ő dalait is nagyon-nagyon szerettem.

Hogyha valaki egy hallgatót elénekel, azt manapság nem sokan tudnak énekelni. Mert elfelejtik, hogy a hallgatót azt csak is szívből lehet énekelni. Érzelmekkel teli. És aztán rajtunk függ, hogy hogyan tudjuk továbbadni.

0: Inkább vidéken tanítottam az elmúlt 20 akárhány évben. Tehát Nógrád megyében, Borsod megyében, Jászlóskoszolnok megyében, Baranyában.
1: Mi az, amit szem előtt tartasz tanításkor, te mit szeretnél átadni?
0: A testtartás. Nem csak a lábunkkal, a kezünkkel is táncolunk, az egész tartással táncolunk. Tehát a páros tánc szabályai, hogyan védjük ki a nőnek a időzelbe támadását tánc közben, ezeket nem látjuk a mai táncosoknál, ezeket a gyönyörű szép játékokat egy páros táncnál. Megpróbálom úgy tanítani ezeket a táncokat, hogy ezt a diákok visszaadják. Nekem volt szerencsém nagyon jó táncosokkal együtt táncolni, illetve tanulni tőlük. Mivel Magyarország egyik leggazdagabb tánclépéseiben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei cigánytánc, és azon belül Nagyecsed és a vidéke, hát persze, hogy azt tanítjuk.
1: Hogy látod a jövőjét ennek a dolognak? Tehát ha azt mondjuk, hogy cigánytánc, akkor merre tart, van-e jövője?
0: Hát az az igazság, hogy néha jó lenne azt a régit is megtartani, ami megmaradt több száz éven keresztül, keveredtek a cigánytánc stílusok. Tehát itt látunk nagyon sok helyen gernyeszegi csingerállást, nagyecsedi tánclépésekkel keverve, Gábor cigány viseletbe. Tehát hol tartunk?
1: Hát igazából semminek semmihez nincs már köze.
0: Nincs köze. Tehát összemosódtak ezek a kultúrák, a tánckultúra, viselet, népviselet. Tehát manapság nem látunk eredeti népviseletet, csak elvétve. Nem csak a táncot tanulj, a hagyományunkat is. Tehát amit a táncban, ahogy táncolunk, ki tudjuk fejezni, akár az érzéseinket.
1: Mesélj egy pár szót még a családodról.
0: A feleségem egy beász cigány asszony, az anyanyelve a beász nyelv. Van két szép gyermekem, egy nagylányom, aki most Budapesten jár a közgazdasági tudományegyetemre, média és kommunikáció szakon, és azon belül is olasz nyelven hallgatja a különböző kurzusokat. Nagyon büszke vagyok rá. És van egy nagyfiam, aki 12. életévét betöltötte, mert most már nagyon-nagyon nagy ember, felnőtt férfi, jó tanuló, okos.
1: Milyennek láttad a beász cigány kultúrát, amikor te bekerültél a családba?
0: Nekem nagyon nagy hasonlóság van a olasz cigány kultúrához.
1: Egy hagyományait, nyelvét őrző zárt közösség, amely tipikus cigány szokásokat őriz.
0: Így van. Teljes mértékben a színvilágot nézzük, a gasztronómiát nézzük. Ugye egy cigány népcsoport, vagy egy népcsoportot nem csak a nyelve alapján határozzuk meg, hanem nagyon sokféle vizsgálaton megy át.
1: De akkor mondhatjuk, hogy otthon érzed magad ebben a
0: én
1: közegben.
0: Igen. Beász cigányoknál, én otthon érzem magam, cigányok között vagyok.

0: A művészet számomra az angyalok összeesküvése a világ felett. Azt jelenti, hogy a látott valóságon túl valami magasabb rendű üzenetet közvetítsek. A vászon, olajfesték, fizikai érintésen túl valami olyan misztérium, olyan szellemi valóságot tudjak átadni az embereknek, amelyet ők érzékelnek, befogadnak, és ezáltal többé válhatnak. Olyan üzeneteket közvetítsek, amitől jobbá, többé válhatnak, sőt, jó esetben katartikus élményt is átélhetnek.
1: Itt vagyunk Budapesten, a 7. kerületben, a te otthonodban. Te itt is nőttél fel?
0: Budapesten születtem, de a 6. kerületben nőttem fel. Szép emlékeim vannak gyerekkoromból.
1: Az ugye is, te hogy... zenész cigány családból
0: igen,
1: származol?
0: Igen, mikor apukám élt, még gyerekkoromban olyan ideális volt minden, mert apu egy neves zenész cigány ember volt, brácsás, az ő korosztálya még ismeri Bódi Jenő.
1: Ez egyébként hatott aztán a te művészi alkotói életedre, hogy te ilyen gyökerekkel rendelkezel?
0: Hát arra emlékszem, hogy nagyon sűrűn zenéltek, sokat gyakoroltak. Az édesapám és a bátyám, és Járóka Sándor, Puka Károlyt, ezeket a
1: zenekarokat
0: hallgatták, igen, és akkor mindig gyakoroltak. Anyukám eközben mindig főzött, és akkor készült a nagyon sok finom ebéd, mert hogy anyukám meg szakást cukrász.
1: És te egyébként ezt a fajta tradíciót, ezt aztán megélted? Te az a hagyományos cigányasszony vagy?
0: Hát én nem, én mindig kilógtam a sor. Tehát úgy igazából középső gyerekként nem sok feltűnést okoztam a családban, tehát nem voltam az a tipikus kis harsogó kislány, hanem aki inkább a rajzaiban élte meg jobban az őt ért érzéseket, jót, rosszat, mindig ilyen életteli rajzaim voltak, így emlékeznek vissza tanáraim a munkáimra, és akkor így alakult, hogy engem ebben az irányba kezdtek el tanítatni, és ez sem volt jellemző az én közegemben.
1: Hogy igazából a lányokat tanítatták,
0: így
1: ugye?
0: Így van, és ráadásul még ilyen irányban, hogy művészetek. Fiam is és a lányom is már belekóstolt ebbe a művész világba.
1: De hogy igazából nekik nem ez lesz a pályájuk?
0: Nem, mert én egy kicsit racionálisabban is látom ezt a kérdést, mert én sem ebből élek, nem a hétköznapjaimat alkotja a művészet. A művészet az szívügyem és a misszióm egyike. Nem teszem ki a piac kihívásainak, tehát nem a megélhetésem forrása, hanem egy lelki szükségletem.
1: Amikor művészetről beszélünk, akkor általában azt is megemlítjük, hogy van egy mester, és van a tanítványa. A te életedben ki volt a mester?
0: Egerben az Eszterházi Károly Tanárképző Egyetemen, a rajzvizuális kommunikációs tanszéken, akkoriban tanszékvezető volt Nagy B. István. Ő hatott rám ez alatt a 4 éves egyetemi éveim alatt úgy, hogy úgy érzem, hogy nem csak a pedagógiai irányvonalban, hanem a művészet terén is jó instrukciókkal indított utamra. Az életem egyik nagyobb mérföldköve a Vigadóban történt, mikor egyéni kiállításom lehetett. És ugyanabban az időben a 3. emeletén Nagy B. Istvánnak volt egy nagyobb életmű kiállítása. Mikor felmentem a saját kiállításomra a 3. emeleti egykori tanáromnak a tárlatára, akkor olyan érzésem volt, mintha üzent volna számomra, hogy valamit jól csinálok, valahol jó úton vagyok.
1: Roma képzőművészek mennyire hatottak rád?
0: A diákéveim alatt már elkezdtem járni a roma autodidakta cigány táborokba, és ez egy nagyon érdekes megtapasztalás, egy művészi élmény volt számomra, hogy kijöttem az egyetem falai közül, ahol tényleg az ábrázolás lépcsőfokait végig kellett tanulni, és egy újabb környezetbe kerültünk, ahol mindezt az alkotók teljesen letörölték a színről, és abszolút az érzelmeiknek, a gondolataiknak, a kreativitásuknak adtak teret. keret nagyon érdekes ötvözetet okozott számomra mindkét instrukció, mind az akadémikus jellegű tanulási fázisok, és mindez a szabadabb autodidakta roma képzőművészeti instrukciók, ezek bennem nagyon sajátosan ötvözöttek.

0: Hogyan születik meg benned egy-egy alkotás?
1: Hát mindig különbözőképpen, de egy biztos, hogy már előre tudom, hogy mit szeretnék. Tehát látok egy üres vászlat, és már belelátom vizuálisan itt belül, hogy mit is szeretnék előhívni magamból. Tehát a főbb kompozíciós elemeket, azokat már látom, de mindig menet közben van egy nagyon izgalmas, improvizatív folyamat, amikor maga a festmény kicsit festi magát.
0: Tehát, van olyan, hogy álmodsz a képeiddel?
1: Igen, van olyan, hogy ébren vagyok, és akkor jönnek a képek, de álomszerű állapotba is jönnek. Vannak olyan alkotások, amelyek kapott üzenettel bírnak. Nem az én tudatom, hanem valami magasabb rendű valóságot próbálok közvetíteni, de van olyan festmény, amely pusztán csak egy emelkedettebb érzelmi állapotot szeretne kifejezni. Szerintem az a jó festmény, amelyben az alkotó maga szervesen, az érzelmi állapota, a gondolatai tényleg úgy elevenszerűen benne van. Az ő személyisége, karaktere, az ő karizmája, ha lehet így mondani.

0: mostani világ az mennyire inspirál téged?
1: Lehet azt mondani, hogy az alkotó emberre inspiráló jelleggel hat a visszavonulás, hogy újra magunkra találjunk, újra belülről tudjunk tényleg festeni, és ne a külső zaj és ártalmak vigyenek minket a felszínes megismeréshez.
0: Picit visszanézel az életed pályájára, akkor mit tudnál elmondani, és ugye figyelve az alkotásaidat, honnan indultál, és hova jutottál el?
1: Rájöttem, hogy nem kell senkinek igazából megfelelnem, csak is önmagamat kell úgy elfogadnom, szeretnem, ahogy vagyok, és a saját jókedvemre, megelégedésemre és örömömre kell, hogy alkossak és tegyek mindent, amit az élet adott nekem, többletet és lehetőségeket. És ez felment engem a versengés alól, tehát én nem lépek be a nagyvilág versengő piacába, nem lépek be ebbe az alá fölé rendelt hierarchikus rendszerbe, hanem élem a saját világomat megelégedettséggel, és ezt tudom javasolni másoknak is, főleg a fiataloknak, hogy minden érték már eleve bennük van, ezt próbálják felfedezni, kifejleszteni, és pozitívan megélni az élet minden területén, ahogy csak tudják.

0: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Duka László jazzhegedűst, Boda Péter énekes táncost és Bódi Barbara festőművészt mutattuk be.
1: Az MR4 három szólamra című Roma magazin műsor magyar nyelvű félórája véget ért.
0: Maradjanak velünk, hiszen nem sokára a lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
2: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.

0: Megadott emke, szúne, múre papokke nagyon lassan manuszák, csányi busz alá, mané. Szúne, jahle, tajgáde, ávilem begadítem. A polkat kamúne, gádem a lisukarom, nisza, múre. Ta polkke tana, vilem lamalia, számúre. Körgilem a dújtin, család úr alá, tarmúne, gátágáde a mali. Kukoné, gámúre, számúra, magtóvó. A néga mogla prát. De a poligodó sa gilo, gilo sa dodo. De a polmone, gada peci sajlam, a polgelele brámi pamende, gado néga lela la čanka fiam. Sokor la more pinjare hele či peses.
1: No.
0: No more, kad kabak se nahra dur more po čatorna parto, kanadja la tare. Gadone ga kral lela he garabla takarla hele udvaro prekana te dikele urmi kana jal kuko chibes kai chanka more more more more bana ole ke more niga sai sai kore tu gada bana dara me la romna ha khala la konatele mo propria khala la konatele pagado ci be dara ola pe corona more kai so vela la so ci be more dica vale da pol mo le gado ne gai per la rabo more besla des ber faso da taga da mula pe ke a ci la chorrole co chalado erto le hodala di more Csak múri furcia szágodó múri, becsla, ködös bestaj, galatár pejlúma. Szerintem batále csávali.
2: Maskarut nohu lámo, ohto, érta, trín, ta jek, ohto, ohto.

0: Lecinne kiskörös eszkerom abba butivar vorbinde, kerdasz tumári vója. Viagyeszó puro jakabrudi, tajleszko pral, orostás Csabi kereni vója agyesz.
1: Hát ha puterdan tukodok a szavó, grasztári kászítuk, vagy bisgraszt.
2: De már nem kukok, felfelen árvasági potrök, mert sem volt, hogy kájmulán, de háborúbú tumári bibi.
1: De kala vagy pásvárdesbe, kán puterdan?
2: Hát kána, szállé politika, világ more, begyűjt a politikával ez.
1: Andá, pejste bisáldetuk ja, holokauszt.
2: Andá, pejste bízom, fiam.
1: Szódé.
2: Andó gattó szimac, gattó vocák, oda more.
1: Ez szódé lesz te chán?
2: Szódé csalán leves.
1: Csalán leves.
2: Csalán leves, bízom kirámna, lendá gondó gazdába
3: csotálva. Odé Rusia szaszmák, oda andó Rusia szaszmák.
2: Nem, lágyja le szaszák, oda.
4: Káná, mi le a Rusia, André?
2: More, szódé románe, zsúle szaszándó fundó márdele. Le Rusi, penná, lenge, zsenka.
3: Andé kalocsa, csorra rompó. Talapáto sa se o Ruso haje romni popáto.
2: Káte káje sa, ale Rusi po maďarol sa, ako sa Rusi bizon, dík fôli pelende, sa veľok čajle. Sa Rusi.
1: Dine Ruso si.
2: Aj vy tu. Aj čurde per Rusi, vy tu.
1: Aj šajek, muron ne, nemze to vári, káte isan. Aj šajek, ke.
2: Káte sove, la púre, sa k Ruso mône. Dakoli, abale, Rusi. Ember kedina, katele zúlen, sa nadon.
1: Vorbi mange po maro púro. Pakasov po pista, kak sas korosa sende Rusija.
2: Da, godo, pilan do fokša, go fijam. Le, manastar del Njamci, le Rusin gerdine.
1: No, sako sa osas majdur.
2: Meči žana more, po vagoni šutame, do vagoni gerdame, haj, haj, dale. Sako te viži do vavirom fijam.
1: Ne, penenko, do tisto sas tu pare šima katona.
2: Me, kukoci manci. Kaj prindjare, ide djara odam. Žane, le žele.
3: A korro biholko do lovasi sa s hirmondom.
2: Da perda kukla, ne he graham.

Akadó Ungrico Rádió Voszasz Perománi Síb. Pejek Kurkodu Var, Saj Malagyon Manca, Pe Márcakó, Taj Zsójakogyesz, Saj Sunen Amen. Kvalla Gábor Esz Sundine. Ásendév lesz a...

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvű műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Kreszta István.

Az imént egy nagyon rövid részletet hallhattak a Lupilui Kalancsási Surorile Osoyanusi Guz, vagyis Kalancsa farkasai az Osoyanu nővérek és Guz nevű csoport Téli Mese című koncertjéből. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Nemzetiségek zenéje mai szerkesztője Kreszta István vagyok. A mai adásunkban ennek a koncertnek az anyagából hallhatnak egy közel félórás ízelítőt. Az egész projekt lelke a basszusgitárosból lett zeneszerző és producer Alex Kalancsa, aki az utóbbi évtizedben szerzett nevet magának a moldovai köztársaságbeli és a romániai zenei életben. Akik egy kicsit is ismerik a moldovai népzenéből inspiráló kortárs pop és rock zenét, azonnal felismerik a hasonlóságot a már világhírű Dobšis Dub zenéjével. Azonban a vágyfülőek azt is hamar felfedezik, hogy Kalancsa sokkal mélyebben hatolt a román népzenébe és a zenei műfajok kombinálásába egyaránt, ami mögött hatalmas zenei tapasztalat és lelkesedés van. De mielőtt többet is megtudnánk Alex Kalancsáról, hallgassuk tovább a Téli Mese című koncert anyagát.

Alex Kalancsa producer, zeneszerző és basszusgitáros. A Moldovai Köztársaságban egy eldugott kis faluban nevelkedett, és szülei akaratának engedelmeskedve először a Kisinyovi Politechnikumba felvételizik, hogy mérnök legyen. Azonban 6 esztendős kora óta, amikor az egyik nagybátyja gitárt adott a kezébe, hatalmas zenei ambíciókat táplált, pedig 20 éves koráig kottát sem tudott olvasni. Titokban, hogy szülei ne tudják, bátyja cinkos segítségével átiratkozik a Kisinyovi konzervatóriumba, ahol elméleti képzettségbeli hatalmas hiányosságait célra törő szorgalmával ellensúlyozza, amelynek meg is lett az eredménye. A konzervatórium elvégzése után egy jazzfúziós projekt basszusgitárosaként bejárta Európát, Ázsiát és Oroszországot, egy pop-rock projekttel folytatta, és fontos együttműködéseket valósított meg Los Angeles-i neves producerekkel, köztük Jack Joseph Puiggal. Egy interjúban azt mesélte, hogy ekkor megállt egy pillanatra, és elgondolkodott, hogy a nagybátyja gitárjától mekkora út vezetett a világhírű Puiggal való munkáig. De a sikerei ellenére két lábbal a földön maradva nem tévesztette szem elől a saját zenei ambícióit. Az Egyesült Államokból visszatérve a Moldovai Köztársaságban létrehozta a saját zenekarát, amely az ő nevét viseli, majd a Prutmenti minőségi zene referencia projektjévé válik. Tiszteleg az aranykor nagy művészei előtt a Memories of Love, Alex Kalancsa and Friends koncertekkel, és elkészíti a Szerencse öröme a táj horizontján című dokumentumfilmet. Ezt követően a Moldovai Köztársaság autentikus folklórja inspirálja. Számos sikeres együttműködést hoz létre a Leutári zenekarral, az Advahov testvérekkel, valamint különböző román szimfonikus zenekarokkal.

2016-ban jelent meg Alex Kalantzsa első saját készítésű albuma, amely a basszusgitár hangszerére összpontosít, Capricious Bass, vagyis Szeszélyes Basszus címmel. Az albumot azok a helyek inspirálták, ahol felnőtt, a dalok funk, folk, klasszikus és jazz hatásúak. Ezzel párhuzamosan létrehozza a Rupt Pop projektet, és több besszarábiai előadó producerévé is válik. 2017 végén születik meg legújabb projektje, amelyből a mai műsorunkban hallhatnak ízelítőt, az Alex Kalantzsa and Wolves, vagyis Alex Kalantzsa és a farkasok, amely a moldovai népzenére nagyon jellemző motívumokat, balladákat és történeteket hozza előtérbe a folklórral ötvözött kortárs ritmusok segítségével. A zenei stílus a rock, a trap és az autentikus városi folklór különös fúziója. Most pedig hallgassuk tovább a Téli Mese című koncertanyagukat.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez közeledve emlékeztetem önöket arra, hogy a mai Nemzetiségek zenéje adásában egy nagyon eredeti és különleges a Moldovai Köztársaságban született és nevelkedett, de ma leginkább Romániában élő muzsikus és producer zenéjével és zenei hitvallásával ismerkedhettek meg. Alex Kalantsa kulturális sokkot keres mindenben és mindenhol. Nem számít, hány ember előtt játszik, a lényeg, hogy a közönségének tetszen az, amit hall. A zene számomra egy folyamatos játék a különböző műfajok között, vallja elszántan. A műsorunkból hátralévő néhány percben továbbra is a Téli Mese című koncertkörút zenei anyagából hallhatnak egy részletet. Kedves hallgatóink, az adás szerkesztőjét, Kreszta Istvánt hallották. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.